0: a mesét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Új várólista csökkentő program indul, több rendőr az utcákon, medvéket észleltek a határnál, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a várólista csökkentési program, ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, a kezdeményezés célja a műtéti kapacitások hatékonyabb kihasználása, az egészségügyi dolgozók célzott anyagi ösztönzése, valamint az ellátás minőségének javítása, egyebek mellett a délutáni és hétvégi műtétek bevezetésével. A program az értékalapú egészségügy felé mozdul el, közölte a tárca vezető. Hozzátette, az anyagi ösztönzőket minőségi mutatókhoz, a betegek gyógyulási eredményeihez és elégedettségéhez is kötik majd. Biztonságosabbak lesznek a közterületek. Számos rendőrt vezényelnek át, emellett átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől a Honvédség több feladatot vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják el. A változtatással nagyjából 210 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a köztereken találkozhatunk. Ma kezdődik az Erdők Hete. A programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra, mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
4: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni.
3: Lemondott a szerb államfő Belgrádban. Ennek oka, hogy az októberi előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson. Alekszandar Vučić a bejelentéskor összegezte az utóbbi évek eredményeit. Egyúttal hozzátette, hivatalban maradva is részt vehetett volna a választási kampányban, de becsületesebbnek tartja, ha előbb távozik tisztségéből. Két nagy testű medve bukkant fel a magyar-ukrán határ közelében. A vadállatokat Tiszabecs-Uszka és Botpalát között mezőgazdasági területen rögzítette a határrendészet éjszakai hőkamerája. A tiszabecsi önkormányzat figyelmeztetést adott ki, és fokozott óvatosságra intette a környéken élőket. Zavartalan napsütésben van részünk, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A következő napokban hideg, csípős reggelek jönnek, de a délutánok kellemes őszi hőmérsékletben telnek majd. Holnap is sok napsütésben bízhatunk, így csapadék nem várható. Több felé megélénkülhet a szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, délután 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Alig lesznek felhők az égen, délután 22-26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sezták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezetfelügyeleti Főhatóságon belül. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a felszámolás alatt álló egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az alapítvány célja a beteg tájékoztatás fejlesztése volt, amire csaknem 4,8 milliárd forint támogatást kapott, de a pénznek csak kisebb részét használták fel. A nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le, és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Az ORFK arra a Magyar Nemzetben megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távozók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. Elkezdődött a Bayer Construct csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli a korábban kifizetett több mint 300 milliárd forintot. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződés szegést is megállapított. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes gyakorolja. A javító intézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre. A tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. A klímaváltozásra való felkészülésről szervezett konferenciát a főpolgármesteri hivatal. Az eseményen elhangzott, hogy a lakóépületek felmelegedését a többi közt árnyékolással, világos tetőkkel, éjszakai átszellőztetéssel lehet csökkenteni. A szakemberek szerint a jelenleginél nagyobb helyet kell hagyni a fák gyökerei és lombkoronái számára, emellett a következő 10 évben a közterületi fák csak nem felét cserélni kell, és a klímának ellenállóbb parkokat kell telepíteni. Az ivóvíz felhasználás csökkentésére a szürke víz használatát javasolják. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott heti lapként újraindul a Népszabadság. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit, eseményeit járják körbe. A média csoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság heti lapjában is megjelennek majd. Drogterjesztőket fogtak el Nógrád megyében. A dílerekre egy időben 4 helyszínen csaptak le, valamennyiüket őrizetbe vették. A 4 férfi nem csak terítette a drogot, hanem rendszeresen fogyasztotta is, így ezért is felelniük kell, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kezdeményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Tovább gyorsult a népességfogyás. Idén augusztusban csaknem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csaknem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderült, idén január és augusztus között csaknem 35000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. Több 1000%-kal haladja meg a megengedett határértéket a levegő aszbeszt tartalma kőszegen azokban az utcákban, amelyeket ausztriai kőzuzalékkal borítottak be, írja a HVG. A mérést még augusztusban végezték, az adatokat egy hónappal később tették közzé. A Vasvár megyei településről az ártalmas követ még mindig nem szállították el az utakról. A probléma több nyugat-magyarországi települést is érint, a kormány 155000 köbméternyi aszbesztes kőzetről tud. Az önkormányzatok 3 milliárd forintos keretre pályázhatnak. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket, ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagyköveteket is visszahívták. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet. A többi között emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és enyhítenék a különböző állománycsoportok közötti különbségeket. Nem fizeti meg a szolidaritási hozzájárulás októberben esedékes, több mint 1 milliárd forintos összegét Budaörs. A Magyar Államkincstár elnökének írt nyílt levelében a település polgármestere arra hivatkozik, hogy az Alkotmánybíróság alaptörvény ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi szabályozást. Budaörs tavaly több mint 6, idén pedig már 4 milliárd forintot fizetett be. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lepik el az intézményt és udvarát. Egy földrengést szimulálva műtárgyak biztonságba helyezését és sérültek felkutatását, ellátását gyakorolják. Hétfőn délelőtt feltűnően sok egyenruhás és katonai jármű mozog majd a múzeum környékén. A méltóságban és a békében való együttérés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, béke folyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. A korábbani ezetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell, ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez való csatlakozási folyamat. Az igazságügyi tárca közölte, hazánknak 3 független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt, a nyomozást és a vádképviseletet pedig európai delegált ügyészek végzik majd. Ma szinte nem lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. Keleten az északkeleti, a nyugati északnyugati határ közelében pedig a déli-délkeleti szél időnként élénk lehet. Délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Szeptember 28-a van, hétfő, finisben az első őszi hónap, és ezt már odakint is érezhetjük. 1 és 13 fok közötti a reggel, egy pulcsi vagy egy vékonyabb kabát jól jön, aztán napközben nem lesz majd rá szükség, ahogy hallottuk a hírek végén az időjárás jelentésben. Egyébként pedig a venceleket lehet köszönteni. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. 6 óra múlt, 10 perccel, Maxim Levente vagyok. No Doubt, Diaz, aztán Desiree. Ebben a sorrendben jönnek ők. Best FM.

az információhoz való hozzáférés nemzetközi napján, más szóval, úgyhogy ha már itt tartunk, akkor www.bestfmbudapest.hu, a weboldalunkról pedig elérhető Instagram és Facebook oldalunk is, hívható SMS Viber számunk pedig 0620 55 55 155. Ha már is dugóval, ne adj Isten, balesettel indul a hét, várom az infót. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, DJ Sammy-től a Heaven a Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reggel még jól jön egy Jackie vagy egy Pulcsi, napközben pedig már a kezünkben cipelhetjük, hiszen 22-25 fokra, sok napsütésre, igazi indián nyárra lehet ma és holnap is készülni. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán Martin Solveig jön a Rockin' Musical.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A hideg reggelt követően délután a sok napsütésnek köszönhetően 26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Elkezdődött a Bayer Construct csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli a korábban kifizetett több mint 300 milliárd forintot. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződés szegést is megállapított. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott heti lapként újraindul a Népszabadság. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit, eseményeit járják körbe. A média csoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság heti lapjában is megjelennek majd. A javító intézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre. A tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. A klímaváltozásra való felkészülésről szervezett konferenciát a főpolgármesteri hivatal. Az eseményen elhangzott, hogy a lakóépületek felmelegedését a többi közt árnyékolással, világos tetőkkel, éjszakai átszellőztetéssel lehet csökkenteni. A szakemberek szerint a jelenleginél nagyobb helyet kell hagyni a fák gyökerei és lombkoronái számára, emellett a következő 10 évben a közterületi fák csaknem felét cserélni kell, és a klímának ellenállóbb parkokat kell telepíteni. Az ivóvíz felhasználás csökkentésére a szürke víz használatát javasolják. Ismét látogatható a római Kolosseum. A világhírű amfiteátrumot halálos munkabaleset miatt zárták be 3 napra. Egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben zuhant le a második szintről. 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Amint egy 80 ezer turista, aki az elmúlt napokban nem tudott bejutni a Kolosseumba, visszakapja a jegye árát, vagy választhat másik időpontot a látogatásra. Ma szinte nem lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. Keleten az északkeleti, a nyugati északnyugati határ közelében pedig a déli-délkeleti szél időnként élénk lehet. Délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Csípős reggelek, kellemes délutánok jönnek a hét elején. Itt az indián nyára, a bénasszonyok nyara, 22-25 fokkal, sok napsütéssel. A reggel viszont még hideg, 1 és 13 fok között van odakint. Ennek megfelelően válasszunk tehát ruhadarabot, ha még nem indultunk el. Az utolévők pedig küldhetik a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Ez pedig közben alattunk már Beyoncé-tól az Irreplaceable, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, hogy milyen idővel búcsúzik a héten szeptember, és mire számíthatunk október első napjaiban, de maradjunk egyelőre csak a mai reggelnél és a mai napnál, szóval kiderül a hírek végén az időjárás jelentésből. A következő órában pedig biztosan halljuk majd a The Bieber-t. És jön a Savage Garden is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzfink. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
0: A Best FM-en minden pillanat.

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A hideg reggelt követően délután a sok napsütésnek köszönhetően 26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Elkezdődött a Bayer Construct csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli a korábban kifizetett több mint 300 milliárd forintot. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződés szegést is megállapított. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit, eseményeit járják körbe. A média csoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. A nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le, és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Az ORFK arra a Magyar Nemzetben megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távozók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. A klímaváltozásra való felkészülésről szervezett konferenciát a főpolgármesteri hivatal. Az eseményen elhangzott, hogy a lakóépületek felmelegedését a többi közt árnyékolással, világos tetőkkel, éjszakai átszellőztetéssel lehet csökkenteni. A szakemberek szerint a jelenleginél nagyobb helyet kell hagyni a fák gyökerei és lombkoronái számára, emellett a következő 10 évben a közterületi fák csak nem felét cserélni kell, és a klímának ellenállóbb parkokat kell telepíteni. Az ivóvíz felhasználás csökkentésére a szürke víz használatát javasolják. Drogterjesztőket fogtak el Nógrád megyében. A dílerekre egy időben 4 helyszínen csaptak le, valamennyiüket őrizetbe vették. A 4 férfi nem csak terítette a drogot, hanem rendszeresen fogyasztotta is, így ezért is felelniük kell, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Ma szinte nem lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. Keleten az északkeleti, a nyugati északnyugati határ közelében pedig a déli-délkeleti szél időnként élénk lehet. Délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Szeptember 28-án, hétfőn a Bencelek névnapján. Egyébként ez az évből a 271. nap, és még 94 napunk maradt, amíg pukkanhat a pezsgő, azaz 2026 végéig. Sok boldogságot a névnaposoknak, a szülinaposoknak, és ha közlekedési info van, az is jöhet a 0620 55 55 155-re. Már is kezd Justin Timberlake, Timbalanddel és Nelly Furtadóval. Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Miközben eltöltöttünk egy kellemes hétvégét, új női világcsúcsot állítottak fel Rubik kocka kirakásból, méghozzá egy 6 éves kínai kislány. Az új csúcs 4,27 másodperc, az enyém pedig hát úgy 40 perc, megállítva azt a YouTube videót, amiben részletesen lépésről lépésre elmondják, hogy mikor, melyik irányba kell forgatni a kockát, ha ilyen és olyan az állás. Na de, munkára föl, hiszen hétfő van, jöjjön Kelly Rowland-dal a Work a legjobb zenék között itt a Besten.

0: Esztefem a legjobb zenék, csípős reggelek és kellemes délutánok jönnek, akár 20 fok fölött is lehet a napi hőingás a következő napokban. Reggel jól jön egy pulóver, vékony jacky, délután elég lesz a póló, ma 22-25 fok között alakul a maximum, részletek a hírek végén. Mindjárt 7:30, jó reggelt! Whitney Houston dala, az I'm Every Woman szól majd nem sokára teljes hosszában.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A hideg reggelt követően délután a sok napsütésnek köszönhetően 26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Szentgáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Elkezdődött a Bayer Construct csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli a korábban kifizetett több mint 300 milliárd forintot. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződés szegést is megállapított. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott heti lapként újraindul a Népszabadság. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit, eseményeit járják körbe. A média csoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság heti lapjában is megjelennek majd. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezetfelügyeleti Főhatóságon belül. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a felszámolás alatt álló egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az alapítvány célja a beteg tájékoztatás fejlesztése volt, amire csaknem 4,8 milliárd forint támogatást kapott, de a pénznek csak kisebb részét használták fel. A javító intézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre. A tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. Ma szinte nem lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. Keleten az északkeleti, a nyugati északnyugati határ közelében pedig a déli-délkeleti szél időnként élénk lehet. Délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 7375.
5: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az új háznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
6: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A hideg reggelt követően délután a sok napsütésnek köszönhetően 26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Elkezdődött a Bayer Construct csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli a korábban kifizetett több mint 300 milliárd forintot. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződés szegést is megállapított. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott heti lapként újraindul a Népszabadság. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit, eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság heti lapjában is megjelennek majd. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezetfelügyeleti Főhatóságon belül. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. A nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le, és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Az ORFK arra a Magyar Nemzetben megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távozók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes gyakorolja. Ma szinte nem lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. Keleten az északkeleti, a nyugati északnyugati határ közelében pedig a déli-délkeleti szél időnként élénk lehet. Délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Károly írja, hogy 10 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé. Az M4-es csomóponttól egészen Pécelig haraszol a pálya baleset miatt. Köszönjük szépen az infót. Rögtön 8:30, jönnek a friss hírek a végén, részletes időjárás jelentés. Egy-két szóban tényleg csak annyi, hogy a reggel még hűvös, csípős, napközben pedig indián nyár lesz 22-25 fokkal. Úgyhogy jump a Chris Cross-szal mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A hideg reggelt követően délután a sok napsütésnek köszönhetően 26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Elkezdődött a Bayer Construct csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli a korábban kifizetett több mint 300 milliárd forintot. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződésszegést is megállapított. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott heti lapként újraindul a Népszabadság. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit, eseményeit járják körbe. A média csoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság heti lapjában is megjelennek majd. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a felszámolás alatt álló egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az alapítvány célja a beteg tájékoztatás fejlesztése volt, amire csaknem 4,8 milliárd forint támogatást kapott, de a pénznek csak kisebb részét használták fel. A javító intézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre. A tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. Drogterjesztőket fogtak el Nógrád megyében. A dílerekre egy időben 4 helyszínen csaptak le, valamennyiüket őrizetbe vették. A 4 férfi nem csak terítette a drogot, hanem rendszeresen fogyasztotta is, így ezért is felelniük kell, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Ma szinte nem lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. Keleten az északkeleti, a nyugati északnyugati határ közelében pedig a déli-délkeleti szél időnként élénk lehet. Délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

nem kopik. Best FM, a legjobb zenék. Indián nyárral búcsúzik az első őszi hónap. Szeptember 28-a, hétfő van. Sok boldogságot a venceleknek és a szülinaposoknak is. Ma is, holnap is 22-25 fok. Sok napsütés, némi kis szél. Esni nem fog, erre lehet készülni. A reggeli induláskor még jól jön egy pulcsi vagy egy vékonyabb jacky, délután viszont elég a póló. És kötelező a napszemüveg. Michael Jackson, Janet Jacksonnal Scream. Ez a folytatása. Beszte, jó reggelt!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Fit no more, easy, könnyű, nem, nehéz a haladás még mindig az M0-áson, Vecsés és Maglót között, és lassabb az M7-es is egy szakaszon a Balaton felé Tárnok térségében. Jó reggelt, jó utat!
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Már is 9 óra, jöjjenek a friss hírek, a következő órában pedig hallgatunk majd ATB-t. És Fluort is.
2: Kicsi lány, oh, szia, hello, látjuk össze, mint két kicsi lány.
0: Ha dugó baleset lenne, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer jó reggelt, jó utat, jó hetet, mindjárt szólnak újból a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És ki?

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: A hideg reggelt követően délután a sok napsütésnek köszönhetően 26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Elkezdődött a Bayer Construct csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli a korábban kifizetett több mint 300 milliárd forintot. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződés szegést is megállapított. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit, eseményeit járják körbe. A média csoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a felszámolás alatt álló egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az alapítvány célja a beteg tájékoztatás fejlesztése volt, amire csaknem 4,8 milliárd forint támogatást kapott, de a pénznek csak kisebb részét használták fel. A nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le, és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Az ORFK arra a Magyar Nemzetben megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távozók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. A klímaváltozásra való felkészülésről szervezett konferenciát a főpolgármesteri hivatal. Az eseményen elhangzott, hogy a lakóépületek felmelegedését a többi közt árnyékolással, világos tetőkkel, éjszakai átszellőztetéssel lehet csökkenteni. A szakemberek szerint a jelenleginél nagyobb helyet kell hagyni a fák gyökerei és lombkoronái számára. Emellett a következő 10 évben a közterületi fák csaknem felét cserélni kell, és a klímának ellenállóbb parkokat kell telepíteni. Az ivóvíz felhasználás csökkentésére a szürke víz használatát javasolják. Ma szinte nem lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. Keleten az északkeleti, a nyugati északnyugati határ közelében pedig a déli délkeleti szél időnként élénk lehet. Délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként az amerikai rappertől, Nellytől vizuális típusok kedvéért mondom, ő az a rapper, aki fejkendőben és az arcán egy raktapasszal rappelt még a 2000-es évek elején. Valóban megsérült egy kosárlabda meccs közben, és egy vágás keletkezett az arcán, de aztán amiután begyógyult, továbbra is image része maradt a raktapassza az arcon. Ride with me, ezzel indul az óra, 4 perccel múlt 9. Jó reggelt, jó hetet, Max Emlerenta vagyok.
0: Best FM.

0: hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék lassan véget ér a hétfő reggeli csúcsbár. Ma is sokan voltunk az utakon, munkába, iskolába menet, és volt pár dugó baleset is. Viszont szerencsére ezeknek vége. Ha valaki mégis fennakadást tapasztal, küldje a közlekedési infót a 0620 5555 155-re. Hamarosan a Spice Girls, mindjárt az ATV, most pedig Nana jön a Lollival a Best FM.
2: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

Best FM a legjobb zenék. Kaptunk egy közlekedési infót Ivántól a fővárosból. Azt írja, baleset a Ferihegyén befelé a Felső Csatári útnál. Köszönjük szépen 0620 55 55 155. Ide érkezett Pitbull-lal, megy tovább a hétfő reggel. I know you want me a besten.

0: Ezt a fem a legjobb zenék, igazi indián nyár vár ránk, ma is, holnap is 22-25 fok, sok napsütés, pici kis szél, esni nem fog, ragyogó napsütéses idővel búcsúzik szeptember, és ebben a szellemben megyünk tovább itt az éterben is, Salomé de Bahia Altro Lugar, hívható SMS Viber 0620 55 155 155, jó reggelt, jó utat, jó hetet kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, Best FM, a legjobb zenék!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 10 után szól majd Szildala. Amazing, csodálatos akár csak az utolsó szeptemberi napok. 22-25 fok, indián nyár, ma is, holnap is. Részletek a hírekben. Reggel azért csípős az idő, szóval Jackie Pulcsi kell, napközben viszont elég a póló. Jönnek persze a magyar kedvencek is. Itt lesz Ákos Appelemellel.
2: A vallátor, mivé tesszük a világot, nem hiszem el.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt 10 óra, rövid szünet, aztán újból a legjobb zenéké az éter.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A hideg reggelt követően délután a sok napsütésnek köszönhetően 26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Elkezdődött a Bayer Construct csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli a korábban kifizetett több mint 300 milliárd forintot. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződés szegést is megállapított. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott heti lapként újraindul a Népszabadság. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit, eseményeit járják körbe. A média csoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság heti lapjában is megjelennek majd. A javító intézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre. A tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. A klímaváltozásra való felkészülésről szervezett konferenciát a főpolgármesteri hivatal. Az eseményen elhangzott, hogy a lakóépületek felmelegedését a többi közt árnyékolással, világos tetőkkel, éjszakai átszellőztetéssel lehet csökkenteni. A szakemberek szerint a jelenleginél nagyobb helyet kell hagyni a fák gyökerei és lombkoronái számára, emellett a következő 10 évben a közterületi fák csaknem felét cserélni kell, és a klímának ellenállóbb parkokat kell telepíteni. Az ivóvíz felhasználás csökkentésére a szürke víz használatát javasolják. Ismét látogatható a római Kolosseum. A világhírű amfiteátrumot halálos munkabaleset miatt zárták be 3 napra. Egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben zuhant le a második szintről. 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Amint egy 80 ezer turista, aki az elmúlt napokban nem tudott bejutni a Kolosseumba, visszakapja a jegye árát, vagy választhat másik időpontot a látogatásra. Ma szinte nem lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. Keleten az északkeleti, a nyugati északnyugati határ közelében pedig a déli-délkeleti szél időnként élénk lehet. Délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az indián nyár aláfestő zenéi pedig ebben az órában például Eve és Gwen Stefani Let Me Blow Your Mind című hip-hop klasszikusa, de itt lesz az Alliance Ethnic, Punjabi MC, Kenny Williams Saturday-jel, elsőként pedig Pink énekel 4 perc elmúlt 10. Hello, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Ne

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Be happy every day, azaz légy vidám minden nap, hát főleg, ha ilyen gyönyörű indián nyárban, Best FM a legjobb zenék. Ez a jó hír már, mint hogy 22-25 fok, sok napsütés várható a hét első napjaiban. A rossz hír viszont, hogy hétfő van, ezt feletteti velünk Kenny Williams, ilyen a Saturday a Besten.

0: Come on.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék.

örökíti, hogy mit várok, mit agyalom túl. Pörög a lábam, a gondolat lassú. Én igyekszem feléd is nyitni, a fejem másikra cserélni.

0: Best FM-ma a legjobb zenék. Valódi pop történelmi pillanatoknak lehettünk tanúi az idei MTV Video Music Awards gálán, ahol a tegnap esti díjátadó legnagyobb nyertese nem más lett, mint a pop királynője Madonna. A 68 éves énekesnő összesen 7 elismerést zsebelt be, többek között az év előadója címet, valamint a legjobb dance videóért járó díjat. Madonna nem csak a trófákkal tért vissza, de egy elképesztő show-val nyitotta meg a gálát. A színpadon csatlakozott hozzá Sabrina Carpenter és Charlie XCX is. Az este másik hatalmas sztárja Taylor Swift volt, aki szintén történelmet írt, megnyerte a gála legfőbb elismerését, az év videóklipje díjat a The Fate of Ophelia című slágerével. Swift emellett a díj átvételekor megható szavakkal emlékezett meg a nemrég elhunyt country legendáról, Dolly Partonról is. Taylor ezzel az estével elérte a 33. VMA szobrocskáját, amivel hivatalosan is átvette a vezetést Beyoncé-től, és ő lett az MTV VMA-k történetének legtöbbször díjazott előadója. És volt még egy különleges pillanat a rock rajongóknak is. A Nirvana kapta meg a rangos Video Vanguard Awardot, amit Dave Grohl és Chris Novoselic közösen vett át. 2003 óta a Nirvana az első zenekar, amely megkapta ezt az életműdíjnak is beillő elismerést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De elő van egy friss közlekedési infónk. Bence küldt a 06-20-55-55-155-re. Sziasztok, M4 Szolnok felé a nullás csomópont után autó kamionnal koccant a külsőben. Köszönjük szépen, jó utat! A délelőtt utolsó órájában jön majd Beyoncé Shakirával. És a Unique is. Rövid szünet, friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mentelmi jogok felfüggesztéséről szavazott az országgyűlés, barbár napokat rendeznek Aquincumban. Kellemes kora őszi idő várható a héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindhárom érintett esetében egyhangulag megszavazta a mentelmi jog felfüggesztését a parlament. Az országgyűlés rendkívüli ülésén először Hankó Balázs fideszes, illetve Sesták Miklós KDNP-s képviselő, majd Magyar Péter miniszterelnök ügyében voksoltak. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja nem vett részt a szavazáson, a frakciók vezetői szerint politikai eljárásról van szó. A parlament ma rendesülést is tart, ez 1 órakor kezdődik majd. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászérekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és víztisztet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élmény a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
1: Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Harkivban egy többszintes lakóházat ért találat, legalább 25 ember megsebesült, köztük 9 gyerek. Szumi megyében lakóházak és oktatási intézmények rongálódtak meg, 2 ember meghalt, 8 megsérült. Kijevben egyebek mellett irodaépületek, egy benzinkút és egy kávézó is megrongálódott, és 3 tizenéves fiatal sérült meg. Barbár napokat rendeznek az Aquincumi Múzeum és Régészeti Parkban. Október első hétvégén hagyományőrző bemutatók és előadások is várják itt az érdeklődőket a múzeumok őszi fesztiváljának részeként. A látogatók megismerkedhetnek a kelták és a germánok mindennapjaival, ellátogathatnak a törzsek képviselőinek táboraiba, megfigyelhetik szokásaikat, öltözetüket, kipróbálhatják fegyvereiket. A héten csípős reggelek, de kellemes enyhe nappalok várnak ránk. Ma zavartalan napsütésnek örülhetünk, esni nem fog. A szél itt-ott megélénkülhet, napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére ebből úgy 11-17 fok marad. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, a szelet néhol élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 1-11, délután pedig megint 22-25 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A hülye hétfőhöz hülye diszkó dukál. Junior Jack és a Stupid Disco ezzel indul. A hétfő délelőtt utolsó órája 4 perccel múlt 11. Szeptember 28-a van, sok boldogságot a benceleknek és a szülinaposoknak is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best

0: FM a legjobb zenék. Az évszám 1994, elindul a Jó barátok sorozat, megjelenik a Ponyvaregény, és az amerikai CNC Music Factory tarol a Do You Wanna Get Funky-val. Ezzel megy tovább a hétfő délelőtt a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Fest FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Az M6-oson ma karbantartási munkát tartanak az alagútláncban. A 165-ös és 177-es kilométer között lezárták a Budapest felé vezető oldalt, a forgalmat az Iván Dárda felé vezető oldalra terelik át. Munkavégzés miatt lassabb az M5-ös is Röszke felé, az Örkényi pihenő után az 58-as és a 61-es kilométer között dolgoznak, ahol egy sávot lezártak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Sphinx, ja, és

0: lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetők.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenei

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és a pop királynőjével indul a hétfő délután. Madonna tegnap Los Angelesben az MTV díjkiosztón 7 trófeával gazdagodott. Szól már is a music, jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok tanár elvégezte a képzést az allergiás gyerekek ellátásáról. Budapesten is koncertezik jövőre Rod Stewart. Csípős reggelek, kellemes őszi nappalok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Augusztus óta több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter számolt be közösségi oldalán. Lannert Judit szerint naponta mintegy 200 pedagógus teszi le a vizsgát, így 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyerek lehet nagyobb biztonságban. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás, a területre kisrepülőkről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
2: Immunizálás egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
1: Kutya jutalomfalatokat vettek le a polcokról, mert molyosak lehetnek. A 100 g-os Epkex márkájú májas termék jövő június 1-én, illetve a rizslisztes falatok március 15-én lejáró tételeit érinti az intézkedés. Egy a zacskókban ugyanis élelmiszermoly lárvákat találtak. A termékek visszahívását a gyártó kezdeményezte. A Nébih kéri, hogy az említett jutalomfalatokat ne adják oda kedvenceiknek. A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Sportarénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250000 néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Domban állt színpadra. Ma általában felhőtlen lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. Napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, hajnalban 1-11 fokig is lehűlhet a levegő. Délután megint 22-25 fokot mérhetünk. Szerdán is derült száraz időnk lesz, de délután este északra fátyol felhők érkezhetnek. A hőmérséklet az előző napokhoz hasonlóan alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot, igazán könnyű hétkezdést kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, és szuper délutánt is töltsék velem a következő néhány órát. Hallgassunk együtt igazán felejthetetlen slágereket. Jön mindjárt Christina Aguilera, de itt lesz az Animal Cannibals is, jön majd Fate lesz az Insomniával. Most pedig Madonna indítja az órát és az egész délutánt. Jön a music!
0: Best FM, a legjobb zenék!
4: Best FM. Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telt a hétvége, és az elmúlt két napban volt idő egy kicsit lazítani, pihenni. Nekem osztálytalálkozom volt, jobban mondva érettségi találkozom, és valakit évtizedek óta nem láttam, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, és úgy az egész társaságnak. Szóval nekem eléggé nosztalgiával telt ez a hét, mert hogy már úgy készült, vagy a hétvége, mert hogy már úgy készültem rá, hogy összegyűjtöttem rengeteg fotót a középiskolás évekből, és hát én imádom ezeket. Úgyhogy kicsit még ennek a lázában vagyok, de nagy lendülettel is azért kipihenten hoztam a legjobb zenéket így a hétfő délutánban. Ma is töltsük együtt, amennyit csak tudunk ebből a délutánból, a Fate lesz-el, az Animal Cannibals-el, szóval unatkozni biztosan nem fogunk. Ma is jövök napkérdésével, természetesen mindenféle érdekességgel és információval, úgyhogy tartsanak velem is a For the Cause-el, én a Sunshine, a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan ültek autóban, sokan vannak teherautóval az utakon, vagy éppen kamionokkal, vagy tényleg bármilyen járgánnyal, járművel. Ma is arra kérek mindenkit, vigyázzunk egymásra az utakon, ha pedig bárkinek információja van szert az ország útjairól. Várom ma is. 0620 55 55 155 a számunk. Ott vagyunk a Facebookon, ott vagyunk az Instagramon is, lehet üzenetet is írni, lehet hívni is, úgyhogy legyünk az utakon ott is a mai délutánon. Továbbra is figyelni kell az M1-es autópályán, mert Budapest felé eléggé telítettek a sávok, itt a torlódás van, ha pedig van bővebb információjuk innen, vagy tényleg bárhonnan az ország útjairól. Hívjanak, vagy írjanak. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt mindenkinek! Érkezett Anitától egy olyan üzenet, hogy ő már most tudja ezt a hetet. Nagyon húzós lesz a munkában ez a hét. Egy picit próbálja még kihúzni az ebédidőt, hogy lazítson, és igazából hát rávegye magát, hogy visszajön az irodába, mert tényleg ez egy őrült hét lesz. Úgyhogy szeretne a következő órában kérni valami egy picit nyugis dalt, mert úgy van még egy pár perce a kávéból. Na, érkezik majd Roger Sanchez és az Another Chance, mert úgy mindjárt egy óra jönnek a friss hírek, aztán indítok ezzel. És neked szól majd a Well Hello is, na meg minden nyugizós kávézósnak. Itt lesz a Pályaudvar.
2: Azt ígérte, hogy mindig itt leszel. Búcsú nélkül, hogy fogadjam
0: el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem szavazta meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét a parlament, a szauna kedvelőket várják különleges programokkal hétvégén. Szép napos enyhe időnk van. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az országgyűlés Szatmári Zoltánt. A titkos szavazáson 138-an az államfő jelöltje ellen voksoltak, egy képviselő tartózkodott. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka András köztársasági elnök a döntés után kiállt jelöltje mellett, de azt mondta, a szavazás eredményét tiszteletben tartja, azt a demokrácia működésének tekinti. Hozzátette, új jelöltjéről sem egyeztet majd a pártokkal. A tehetséges fiatalok támogatásáért, a magyar sport és kulturális élet fejlesztéséért fogott össze három sportszövetség. A Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Golf Szövetség és a Magyar Táncsport Szakszövetség kampányokkal népszerűsíti majd az egészséges életmódot és a hazai sportértékeket a fiatalok körében. Emellett rendszeresen egyeztetnek például a sportszervezési utánpótlás nevelési edzői tapasztalatokról. Közös fellépéseket, eseményeket is terveznek a magyar sport és kultúra határon túli népszerűsítésére. Országszerte 37 helyszín csatlakozik idén a szaunázók hétvégéjéhez. Szombaton és vasárnap tematikus programokkal is készülnek, október 3-án pedig közös központi eseményt is tartanak. A vendégek ekkor ugyanabban az időpontban mindenütt ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki ugyanazzal a zenével. Szent Mihály napja lesz holnap. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
2: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszent, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót hitték Szent Mihály lovának.
1: A héten csípős reggelek, de kellemes enyhe nappalok várnak ránk. Ma zavartalan napsütésnek örülhetünk, esni nem fog. A szél itt-ott megélénkülhet, napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére ebből úgy 11-17 fok marad. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, a szelet néhol élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 1-11, délután pedig megint 22-25 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is izgalmas zenék és jó kis délutáni hangulat erre a hét kezdésre. Velem Majoros Ritával itt a Best FM-en, és a Texas-szal jön az I Don't Wanna Lover, de itt lesz mindjárt Janet Jackson is és a Together Again. Jön majd a Love Message, most pedig egy kis szerelem Roger Sanchez-zel. Jön az Another Chance. Szép hétfőt!

Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a nap kérdésével. Meséltem róla, hogy osztálytalálkozón volt az elmúlt hétvégén, és hát rengeteget nosztalgiáztunk, illetve szóba jöttek a különböző osztály kirándulások is. Úgyhogy ma ezt a témát hoztam. Egy picit menjünk vissza a múltba, a középiskolás vagy akár az általános iskolás évekre. Kinek melyik és hol volt a legjobb osztály kirándulás? Mit láttak, milyen buli volt, merre felé kalandoztak, és mik voltak az élmények? Én imádok az ilyenekre visszaemlékezni, visszagondolni, úgyhogy ma erre vagyok kíváncsi. 0-20-55-55-155 jöhetnek ide tényleg a nosztalgikus gondolatok, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Szóval kinek melyik, és hol volt a legjobb osztálykirándulás? Na várom az élménybeszámolókat. Mellé pedig hozom a legjobb zenéket a folytatásban is. Mindjárt jön egy szerelmes üzenet, vagyis a Love Message, előtte pedig Janet Jackson és a Together Again viszi tovább a délutánt. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ilyenkor hétfőnként általában azzal kezdem a napot reggel, de szerintem ezzel nem vagyok egyedül, hogy rápillantok az időjárás előrejelzésre, hogy na, milyen idő is lesz a héten. Én imádom az őszi időt, és azt kell, hogy lássam, hogy egészen kellemes őszi időnk lesz, és ilyen 21-2 fokig hülle maximum az idő a héten, úgyhogy azért a hétvégére is például, ha már valaki ebben gondolkodik, lehet akár egy kis kirándulást tervezni. Én túrázni megyek, úgyhogy már nagyon-nagyon várom, és ehhez azért szerintem ez a 21-2 fok a legtökéletesebb idő. Néha picit beborul, vagy inkább azt mondom, hogy felhősebb lesz az ég, de azért sok lesz a napsütés a héten, úgyhogy ennek lehet örülni. Na meg mellé a Best FM legjobb zenéjének így hétfő délután is, úgyhogy ha valaki megírná akár a heti programjait, mert hogy már tették azt egy páran, nyugodtan tegyék meg 06 20 55 55 155, ide várom őket, de ide írják meg a közlekedési információkat is, illetve a nap kérdésére a válaszokat. Ki melyik osztály kirándulást élvezte a legjobban? Általános középiskolában jöhetnek az élmények, és a Best FM legjobb zenéi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2 órát is mindjárt elérjük önnek a legfrissebb hírek, utána pedig Inika Mozi dobja fel a délutánt, szerintem mindenkiét. Jön a Here Comes the Hot Stepper. És jön majd Rácz Gergő is Eve-vel és a Bolondod voltam New York remixében.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
1: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fél milliárd forint jut horgásztavak vízpótlására. Sztrájk miatt bénult meg a tömegközlekedés Zágrábban. Zavartalan napsütésre, enyhe időre készülhetünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Augusztus óta több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter számolt be közösségi oldalán. Lannert Judit szerint naponta mintegy 200 pedagógus teszi le a vizsgát. Az oktatóprogramnak köszönhetően 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyerek lehet nagyobb biztonságban. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi víz visszatartás segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a MOHOSZ főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
1: Sztrájk bénította meg a zágrábi tömegközlekedést. A horvát fővárosban a mintegy 200 villamosból csak 2, a 300 buszból pedig egyetlen egy indult el hajnalban. A közlekedési szakszervezetek a városi közszolgáltató érdekképviseletével együtt az új kollektív szerződések a béremelés mértéke és egyes juttatások miatt hirdettek munkabeszüntetést. Azt mondták, addig nem dolgoznak, amíg nincs megállapodás. A szemetet sem viszik el a szokott rendben, a hulladék udvarok is zárva tartanak. A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Sportarénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 000 néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten. Legutóbb pedig 2024-ben az MVM Domban állt színpadra. Ma általában felhőtlen lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. Napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, hajnalban 1-11 fokig is lehűlhet a levegő. Délután megint 22-25 fokot mérhetünk. Szerdán is derült száraz időnk lesz, de délután este északra fátyol felhők érkezhetnek. A hőmérséklet az előző napokhoz hasonlóan alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kihevertük az ebédidő kómáját, úgyhogy 2 óra után is pár perccel megy tovább a jó hangulat, és ugyan hétkezdésbe is kezdünk belerázódni szerintem. Én Majoros Rita vagyok, ehhez segítségül hívom Innika Mozitalát. Jön a Here Comes the Huffstepper, ez biztos, hogy mindenkinek jót fog tenni. Avril Lavigne pedig már nyitja is az órát.
0: Best

árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

Best FM a legjobb zenék. A Pets and Small Feel Good dalával megy tovább a délután, na meg a nap kérdésével. Kinek melyik és hol volt a legemlékezetesebb osztály kirándulása? Azt írja Peti, mi Balatonfüreden voltunk 3 napot, az utolsó este akkora vihart kaptunk, hogy elment az áram a szálláson. Gyertyafényben ült az egész osztály, és szerintem ez volt a legjobb este az egész kirándulásból. Egyébként 7-esek voltunk. Zsófi is írt nekem, egy erdélyi osztály kirándulás maradt meg a legjobban, hosszú volt az út, de amikor reggel megláttuk a hegyeket, mindenki elhallgatott a buszon. Hazafelé már mindenki barátságban volt mindenkivel, még azok is, akik egész évben veszekedtek, úgyhogy én ezt imádtam a legjobban. Én pedig ezeket a történeteket. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok. Nyugodtan hívjanak, ha inkább elmesélnék a történeteket, vagy akár írjanak néhány gondolatot, még munka közben is, hát ha belefér egy kis nosztalgia. És a Pets and Small dala, Feel Good, a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenéig. Továbbra is folyik a karbantartás az M6-os autópályán, az Alagút láncban, ezért a 165-ös és a 177-es kilométerek között lezárták a Budapest felé vezető oldalt. Forgalmat a határ felé vezető oldalra terelték át. Az M5-ösön a főváros felé Inács és Ócsa között a műszaki átjáróban dolgoznak. A 32-es kilométertől kezdődően a 23-as kilométerig haladnak, ahol mozgó tereléssel a belső sávot zárták le, ezért lassulás, torlódás tapasztalható. A 4-es főúton Kaba közelében két autó koccant, a 191-es kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Illetve baleset történt a 6-os főúton is, Szent Lőrinc előtt a 214-es kilométernél, a helyszínen és végéig itt felpályán lehet haladni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt a 94.3 Best FM-en, Vajja és a térség. Ez már a hétfő délután kellős közepe. Remélem jól indult a munkahét, még valamikor a reggeli órákban minden kedves hallgatónak. Pörgetjük a munkaidőt is még így délután a jó zenékkel. A mikrofon mögött Molek Csongor, és indítja az óránkat most a Killers. Tőlük szól a Human. 94.3

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

az folytatódik a vénasszonyok nyara, ahogy szokták mondani. Pollenterhelés, allergiás hallgatók, jó híreim vannak, szerencsére megint. A parlagfű pollen koncentrációja közepes, és a gombák pollen szintje is visszaesett már a közepes tartományba, úgyhogy komolyabb tüneteket nem okoznak a növények szerencsére, azért papírzsepiből nem árt betárazni. Egy Destiny's Child sláger következik a Bestem, meghallgatjuk az Independent Woman című felvételt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: A hideg reggelt követően délután a sok napsütésnek köszönhetően 26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Elkezdődött a Bayer Construct csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli a korábban kifizetett több mint 300 milliárd forintot. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződés szegést is meg.

0: megállapított. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit, eseményeit járják körbe. A média csoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezetfelügyeleti Főhatóságon belül. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. A klímaváltozásra való felkészülésről szervezett konferenciát a főpolgármesteri hivatal. Az eseményen elhangzott, hogy a lakóépületek felmelegedését a többi közt árnyékolással, világos tetőkkel, éjszakai átszellőztetéssel lehet csökkenteni. A szakemberek szerint a jelenleginél nagyobb helyet kell hagyni a fák gyökerei és lombkoronái számára, emellett a következő 10 évben a közterületi fák csak nem felét cserélni kell, és a klímának ellenállóbb parkokat kell telepíteni. Az ivóvíz felhasználás csökkentésére a szürke víz használatát javasolják. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést. Az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van a 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolákban. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Ma szinte nem lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. Keleten az északkeleti, a nyugati északnyugati határ közelében pedig a déli-délkeleti szél időnként élénk lehet. Délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

0: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, fókuszban a kutatók éjszakája, Pajai programjai, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara is készült, mégpedig 8 programmal. Nap mint nap számtalan tárgyat megérintünk anélkül, hogy belegondolnánk, mi minden lehet a felületükön. A víztudományi kar mikrobavadászata ezt a világot hozta közelebb az érdeklődőkhöz. A játékos foglalkozás középpontjában egy egyszerű, mégis izgalmas kérdés állt, vajon melyik hétköznapi tárgy a legszennyezettebb? A látogatóknak el kellett dönteniük, hogy a telefon képernyője, a számítógép billentyűzete, a mikrosütő gombjai, a bankjegyek, a mosogatószivacs és egyéb a mindennapokban előforduló használati tárgy közül melyik darab gyűjti össze a legtöbb bacillust. Az eredmény elég gyakran még a szakembereket is meglepi, ezt nyilatkozta a baum.hu hírportál munkatársainak Kecskés Maconkai Zsuzsanna. Az eredményekről is fent vannak az infók az említett portálon. Most az Aqua nagy slágerét meghallgatjuk a Besten, ez a Barbie Girl.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
4: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevő kereskedések 0thm.ujház.hu.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Sphinx. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Itt vagyunk a 94.3 Best FM-en továbbra is. Remélem, a hallgatók velünk tartanak, és újak csatlakoztak hozzánk. Még 2 egész órát lepörgetünk így hétfő délután, és talán már a melóval páron végeztek a mai napra. A többieknek kitartást kívánok, a mikrofon mögött Molek Csongor, és Mikával kezdünk ebben a felvonásban. Tőle szól a Grace Kelly.
6: 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék Baján is a környéken. Üdv mindenkinek, én Oleg Csongor vagyok, és már szeptember 28-a van, Vencel napja. Remélem velünk tartanak ők is. Nekik boldog névnapot, a szülinaposokat Isten éltesse nagyon sokáig. 239 éve ezen a napon, 1787-ben megszületett az amerikai alkotmány. És 55 évvel ezelőtt amnestiában részesült Vincenti József, bíboros herceg prímás, esztergomi érsek, és elhagyta Magyarországot. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, 119 éve látott napvilágot Turay Ida, színésznő, érdemes művész. És 209 éve, 1817-ben látott napvilágot Tompa Mihály költő, a népi nemzeti irányzat jelentős képviselője, akadémikus. Aki ünnepel ma, baljai hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig, most James Morrison és Nelly Furtado közös duettjét meghallgatjuk a Besten, a dal címe Broken Strings.

0: West Coast for life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Elismerések Bács-Kiskunban, mérföldkőhöz érkezett a Paksi Városi Múzeum, és gyalogos átkelőt építenek Szekszárdon. Köszöntöm Önöket, 2026. szeptember 28-a van. Az Oxigén Média híreit hallják a bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. A Bács-Kiskun vármegyei ünnepi közgyűlésen két bajai személy is elismerésben részesült. Bartonosi Attila, aki másfél évtizedet töltött a közművelődés szolgálatában, és ott volt az első bajai halfőző népünnepélyen, amelynek ügyét később

0: vállalkozóként is segítette. Nevéhez turisztikai találkozók, a természetjárás és a szabadidős sportok népszerűsítése, valamint a Bajai Arcélek könyvsorozat kötődik. A Bajai Halászlépőző Bajnokok Egyesületének tagjaként az ő ötletéből indult el az iskolásoknak, majd a felnőtteknek is meghirdetett halászlépőző iskola. Dr. Fenyő József 1988-ban szerzett orvosi diplomát, és 1989 óta a Bajai Kórház munkatársa, 2002 óta a sürgősségi betegellátó osztály főorvosa, emellett évek óta részt vesz a nővérek oktatásában, 2025 márciusától pedig a Bajáért és Egészségért közalapítvány elnöke. Kimagasló szakmai tudását, elhivatottságát és emberségét betegek és kollégák egyaránt nagyra becsülik. Mérföldkőhöz érkezett a Paksi Városi Múzeum, évfordulót ünnepelt a Paksi metszet állandó kiállítás, amely 2016-os megnyitása óta mutatja be a város gazdag helytörténeti örökségét. A 10. születésnap alkalmából szervezett családi nap a Duna, ami összeköt című alkotópályázat díjátadójával indult. A látogatókat bábszínház, tárlatvezetések és keresőjáték is várta. A folyamatos programok során népi játszótér, lufi hajtogatás, arcfestés és közös fatorta díszítés szórakoztatta a családokat. A hangulatos délelőttöt a születésnapi torta felvágása tette teljessé. Lakossági fórumot tartottak az Ispánházban Dunaföldváron. A fórum elején Cseh Tamás, a térség országgyűlési képviselője adott általános helyzetképet, majd a lakossági kérdések következtek, amelyekre a fórum teljes ideje alatt ő válaszolt. A résztvevők többek között a gyárakról, az energiahelyzetről, valamint a településünket érintő egyéb aktuális kérdésekről kérdezték a képviselőt, írja a Partoldalak kulturális egylet. Az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a Nagy Lámpás keresztetődésnél új gyalog átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során a 4-es kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. Körjátékkal emlékeztek Forrai Katalinra szeptember 25-én az Atomtéren, írja a Telepaks. A zenepedagógus ezen a napon ünnepelni 100. születésnapját. Az országos kezdeményezéshez a Paksi Benedek Elek és a Paksi Napsugár óvoda is csatlakozott. Délelőtt 11 órakor 15 óvodai csoport, mintegy 310 gyermeke vett részt a közös körjátékban, és nevelőikkel együtt tisztelettek a magyar zenei nevelés meghatározó alakjának emléke előtt. Forrai Katalin Kodály Zoltán módszertani és zenei örökségét vitte tovább. Dunaföldváron az ősz beköszöntével és a szüreti időszak kezdetével már több éves hagyomány a Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikumban a Szüret Fest, amely idén is vidám programokkal várta a diákokat. A nap során számos játék, vetélkedő és finomság várta a résztvevőket. A programra a környező települések felső tagozatos diákja is meghívást kaptak. Érkeztek tanulók a Beszédes József általános iskolából, valamint Bölcskéről és Matocsáról is. A résztvevőknek 5 állomást kellett teljesíteniük a menetlevél segítségével, miközben közösen szórakoztak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, átadták a vármegyei kitüntetéseket, és kiváló szervezetek, személyek és közösségek részesülhettek elismerésben. Szombaton, szeptember 26-án a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés ünnepi ülésének keretében. Az impozáns Mélykúti Művelődési Sport és Szabadidőközpontban megtartott eseményen hagyományos módon olyan embereket tüntettek ki, akik munkájukkal, tevékenységükkel elég komoly mértékben mozdították előre a térség fejlődését, gyarapodását. Mindenkinek szívből gratulálunk, a felsorolást pedig megtalálják a díjakkal összefüggésben, ahogy mindig, a bajahangja.hu hírportálon. Most meghallgatunk egy slágert a Yolanda Be Cool előadásában, egy olyan felvételt, ami alapból feldolgozás egyébként, pedig nem mai a dal. Ez a We Don't Speak Americano című felvétel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az új háznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, és csak úgy, mint júliusban, a népünnepéhez hasonlóan ismét bográcsokkal telt meg Baján a Szentháromság tér, ezúttal viszont általános és középiskolás diákok ragadtak fakanalat, kedves hallgatók. A Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesülete idén is meghirdette a Pakstól Apatinig névre keresztelt gasztronómiai rendezvényt, és minden eddiginél többen jelentkeztek. A Szentháromság téren felállított sátrak már napok óta jelezték a múlt héten, hogy újabb rendezvénynek adott hont Baja főtere, és csütörtök délelőtre már feldíszített standok várták az arra járókat. A bográcsok és az asztalon elhelyezett alapanyagok láttán egyértelmű volt mindenkinek, hogy halászlé készül, itt Baján persze. A Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesülete, azon belül Horváth László, Gyurkit Tamás, Péter András, Martonosi Attila szervezésében zajló Pakstól Apatinig elnevezésű gasztronómiai eseményt tulajdonképpen 2019 óta hirdetik meg a városban, és ennek keretében elsőként még helyi és környékbeli iskolások mérették meg magukat a bogrács mellett. Az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődés övezte a főzőversenyt, amelyre idén minden eddiginél több, összesen 60 csapat regisztrált. A kezdeményezés ötlete Ádám Pétertől, a Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesülete tagjától származik, az ő elgondolása nyomán szervezték meg évekkel ezelőtt a versenyt elsőként a Bajai Szakképzési Centrum, Bányai Júlia Technikum és Szakképzőiskola udvarán. A teljes beszámolót fotókkal megtalálják a baum.hu hírportálon, de nyilván még foglalkozunk a témával mi is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Pörögnek a kedvencek megállás nélkül hazai és külföldi vonalról egyaránt. Itt a 94.3 Best FM-en Bajai hallgatók. Tartalmas késő délután kívánok és jó pihit, ha már tudnak ezzel foglalkozni jó páran. A mikrofon mögött Molek Csongor és George Michael lesz az első előadó ebben az órában. Tőle szól az Amazing.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on, aki közlekedik, türelmesen vezessen és szabályosan, na meg a megszokottan lassabban bajai autósok. Aktuális jó pár szakaszon építési munkálat, például az 51-esen már jó ideje, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton, a 158-as 159-es kilométernél lassabb a haladás. Aztán a Kalocsa-Bácsalmás összekötő úton is végzik az útépítési munkákat, az 53-12-es 38-as kilométerénél, még november közepéig. Mindkét irányban lassabb haladásra kell készülni. És útkarbantartási munka miatt félpályás lezárás érvényben van, az 54-esen Kecskemét-Soltvatkert Csüközd másodrendű főúton, a 75-ös 76-os kilométernél. Ha lenne ezeken kívül egyéb infó a környékről, vagy városon belülről, akkor jelezhetik nyugodtan 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Madonna slágerét játszom most a Westen, meghallgatjuk a Give It To Me című felvételt.

Beach. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Fókuszban pedig Németh János, aki nekivág a 16. versenyének, kedves hallgatók. Október 3-án szombaton a szilvásváradi lipicai lovasközpontban áll rajthoz a 15. előfutamban. Idén ismét új lóval vág neki a versenynek, a 7 éves sárga Gidrán Herélt. Lucky Luke lesz a társa abban a küzdelemben, amelynek legvégső áhítatott célja a vágtakard megszerzése, ami Németh Jánosnak egyébként már 3 ízben 2013-ban, 15-ben és 22-ben is sikerült, ezzel ő lett a nemzeti vágta első és mindmáig egyetlen örökös bajnoka. Lucky Luke tavaly is versenyzett egész jó eredménnyel, utána vásárolták meg, idén a vasadi vágtán indultak vele közösen és sikeresen meg is nyerték. Kicsit ideges típusú ló, ahogy fogalmaz, de nagyon szeret versenyezni. Ott van a teljes interjú a bajahangja.hu hírportálon és a futammal kapcsolatban is a további részletek. Egy Black Eyed Peas felvételt hozok most, meghallgatjuk a Don't Funk With My Heart című dalt.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, baljai hallgatók, meghallgatjuk még együtt Robbie Williams-től a She's the One című slágert, ami így hétfőre a búcsúdalom, köszönöm szépen a közreműködést mindenkinek, holnap kedden pedig a délutáni órákban jelentkezem, ahogy mindig 3-tól miénk a pálya, maradjanak a Besten és további kellemes kora estét, késő délutánt kívánok. Oleg Csongort hallották, hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
2: Csökken az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatás összege. Jön a múzeumok őszi fesztiválja, pára köd is lehet hajnalban. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Csökkentik az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatás összegét. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1 800 000 forint, azaz 700 000-rel kevesebb járhat. A kormány a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A programra szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 42 000 mellé további mintegy 15 000 pályázót lehet bevonni. A változás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a pályázatot. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-áig meghosszabbították. Kutyajutalom falatokat vettek le a polcokról, mert molyosak lehetnek. A 100 g-os Epkex márkájú májas termék jövő június 1-én, illetve a rizslisztes húsmentes falatok március 15-én lejáró tételeit érinti az intézkedés. Egyes zacskókban ugyanis élelmiszer moly lárvákat találtak. A termékek visszahívását a gyártó kezdeményezte. A Nébih kéri, hogy az említett jutalomfalatokat ne adják oda a kedvenceiknek. A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Arénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 000 néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dome-ban állt színpadra. Rod Stewart egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek, világszerte mintegy 250 millió lemeze fogyott. Ő az elmúlt fél évszázad egyik legsikeresebb koncert előadója is. Becslések szerint világszerte 20 millió rajongó láthatta színpadon. Indul a 21. Múzeumok őszi fesztiválja. November 15-ig országszerte mintegy 150 intézmény, csaknem 550 programmal várja az érdeklődőket. Lesznek tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, workshopok, kézműveskedés, séták, túrák és koncertek is. Folytatódik a felhőtlen száraz idő, hajnalra kevésen átmenetileg pára ködfoltok képződhetnek, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. A folytatásban derült, napos, csapadékmentes idő lesz, a szelet többfelé élénk lökések kísérhetik a csúcsok, 22 és 25 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Van az a mondás, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, ez picikét kifacsarva talán úgy hangozhat a mai napon, hogy minden rádió műsor saját maga gyújtja meg a gyertyát a születésnapi tortáján. 5 évesek lettünk a mai napon. 5 éve itt vagyunk veletek minden nap, és minden nap más stílusban hozunk 120 percnyi mixet, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt vagytok, itt voltatok velünk az elmúlt 5 évben, akár csak néha-néha, akár csak hetente egy-egy alkalommal, de fixen, és hát külön köszönet azoknak, akik hétfőtől vasárnapig mindig itt vannak velünk 6 és 8 között, vagy akik esetleg utólag hallgatják vissza a mixeket a Mixcut profiaikon, úgyhogy legalább még 5-öt nekünk, mármint hogy nekünk, Night Shift DJ-knek, és veletek együtt nekünk, Night Shift közösségnek. 6-től 7-ig én White Bolt, 7-től Lauer Krisztián a lemezjátszók mögött, mert hiába szülinap, azért a munkát el kell végezni, úgyhogy mostantól 120 percen keresztül Classic House itt a Besten,

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És a legutóbb feltöltött 5 mixemet az pont már a szülinapra sikerült kipipálni oly módon, hogy azokon is ott van minimum 100 meghallgatás, úgyhogy ilyenkor megint én jövök. De könnyen lehet, hogy a szülinapra való tekintete most nem 5, hanem 10 újabb mixet fogok felpattintani a Mixcloud oldalon, a mixcloud.com/DJWhiteBoy. Addig, amíg ezt kitalálom, addig azért az oda feltöltött 160-at még nyugodtan hallgassátok meg, ne csak 100-szor, 200-szor, 500-szor, 1000-szer, jó? mixcloud.com/DJWhiteBoy, a tracklisták pedig természetesen ott van.

0: minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0655-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, így találtok meg minket.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És akkor a gyertyák felét elfújtam én, a gyertyák másik fele pedig Lauer Krisztiánra vár. A következő órában ő áll majd a lemezjátszók mögött, és tol még egy órán keresztül klub klasszikusokat. A legjobbakat a 90-es és a 2000-es évekből. Szóval a Classic House még egy órán keresztül. Gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk tovább. Senki ne menjen sehova. Starts to glow. I'm feeling so fine.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A fogyatékossággal élőket és családjaikat támogatják. Kezdődik a rókák vakcinázása. Eső nem várható. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A pályázat új szakmai programok és szolgáltatások elindítására is lehetőséget biztosít. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétkeket szórnak ki, mondta rádiunknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
2: Ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállat fajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 kilométeres sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
1: Fél tonna mohával bukott le egy sofőr Borsodban. A rendőrök Fony és Hejce külterületén állították meg a kis teherautót, amelyben 58 zsákban csak nem fél tonna mohát találtak. A 23 éves sofőr azt mondta, el akarta adni a növényt, ellene lopás miatt indult nyomozás. Néhány nappal korábban egy másik furgonban 37 zsák mohát foglaltak le. A ciprus moha ugyan nem védett növény, de ekkora mennyiség eltávolítása már súlyosan károsíthatja az élőhelyet. Országszerte 37 helyszín csatlakozik idén a szaunázók hétvégéjéhez. Szombaton és vasárnap tematikus programokkal készülnek, október 3-án pedig közös központi eseményt is tartanak. A vendégek ekkor egy időpontban mindenütt ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. Továbbra is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, a hajnali órákban kevés helyen pára és kötfoltok jelenhetnek meg. A minimum hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között alakul, a fagyzugos területeken azonban fagypont közelébe süllyedhet. Napközben derült marad az ég, többfelé megélénkülhet a szél, kellemes meleg lesz, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul majd. Szerdán folytatódik a derült idő 25-27 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Egy jó Soul Searcher, Feel in Love.
4: Bizonyám.
3: Ez egy ilyen disco skill, nem? Az első négy ütemből általában mindenki megmondta, amikor.
4: Igen, mert ugye tipikus groove, tehát Exwell azért nagyon-nagyon ott volt mindig.
3: És egy érdekesség az énekes nővel, Donna Ellennel kapcsolatban, hogy azt hinnéd, hogy hát nem csak ugye ebben a dalban, de rengeteg akkor ilyen vocal house dalban közreműködött, hogy hát onnantól fogod neki, és így nem volt a pályája. Nem. Olyannyira nem kérlek, hogy 2013-ban elment a Voice-ba megmérettetni magát az amerikai Voice-ban. De.
4: Hogy gondoltál, hogy... nagyon durva.
3: Igen, jó, mondjuk azért értő fülek ott is voltak, mert a Maroon 5-ból az Adam Levine, meg a Christina Aguilera azért megnyomták a gombot, hogy szeretnének vele dolgozni.
4: Persze.
3: Az élő show, vagy nem is tudom, hogy van ott a Voice-ban, hogy ott mindenféle párbajok, meg izék vannak. Mindegy, azt hiszem, hogy talán az ott is élő show van. Na, oda már nem jutott be, mert aztán a későbbi győztes... későbbi győztese szemben alul maradott a párbaj szakaszban.
4: De most, hogy mondod, egyébként eszembe jutott, a Sydney Youngblood is elindult, képzeld el, egy ilyen tehetségkutatón. Azt nem személyesen mondom. Láttam, komolyan mondom. És így mondta, hogy amerikai katona volt, vagy nem is tudom, és hogy Németországban ott maradt, és stb. Stb. És így nézem, mondom, atya úristen, ez komoly. Tehát azt hittem, hogy ez mennyire óriási világsláger volt. Tehát nem is értem.
3: Ugye?
4: Lehet egyébként, hogy ki kellett tölteni az adást, vagy fene tudja.
3: Az is lehet. De mindegy, láttam, most vannak ilyen DJ tehetségkutatók, neked ott nem kell elindulni. Lauer Christian elemezjátszók mögött, klasszik, House, még egy órá.

0: váltás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Pont egy-két hetet dobta fel a Miller ennek ugye az új verzióját, az I Can't Wait-et, ugye a Kiss számmal, amit meglett.
2: Hány napig gondolkodtam azon az akapellán, mondom, hogy ez honnan van,
1: édes Miller, mindenki is el kellett keresni a neten, mert a Miller is mondta, ez valami régi ilyen brékes
2: zene. Persze, New Shoes volt. De hány nap, hát én körülbelül mondom, majdnem egy hétig gondolkodtam rajta, hogy honnan.
1: A Who Sampled a barátok. Csak ennyit mondjuk.

0: Lower.
1: Nekem ez csak most esett le, vagy most olvastam úgy igazán utána, hogy ott a brightoni vízben ott valami lehet, vagy nem tudom, ott valami olyan vízerek találkoznak, vagy fölsugárzás, nem tudom. Hát ugye Fetszecmon is brightoni. Hát persze. Milyen emberek jönnek ott Brightonból? Fatboy Slim, és hadd ne soroljam.
2: Hát ott rengeteg ilyen ember él. Brighton az erről szól.
1: És már megint nem tudtam elmenni nyáron.
2: És a na, Fitch and Chips Roll.
1: Igen, na, és mi van, te meg kaptál izén fél Fetszent Small promót?
2: Igen, igen, igen, kaptam egy új Russell Small promót, és újra egy diszkóval jött elő. Nekem annyira nem jött be, de nem tudom, kíváncsi vagyok rá, hogy mekkora sikere lesz.
1: Nem is tudom, hogy ők még hivatalosan vannak-e, léteznek-e, csinálnak-e még ők így Fetszent Smallként bármit?
2: Nem, Fetszent Smallként nem. Már nem. Az biztos, hogy nem.
1: Pedig de jó lenne. Legalább az egyik, ugye? A Freemasonsnél, Shapeshiftersnél is ugye már csak az egyik tartotta meg ugye a brandet, és viszi tovább, és hát a Miller mondta, hogy becsár jól.

0: mondhatjuk, hogy az idei nyárnak az egyik legnagyobb vesztesége, ugye, hogy véget ért Tisznóban, ugye Horvátországban a Defected Croatia 10 év után.
1: Ez egy óriási buli lehet.
0: Hogy hova viszik át, még ők sem mondták. Tehát, hogy Horvátországba maradnak csak máshova, vagy egy az egybe kivonulnak Horvátországból, azt még nem lehet tudni.
1: Hát egy csomó buli hely van, ahova
0: hát tudom, hogy már Máltán is már csinálnak, de hogy magát ezt a bulit, hogy ezt viszik-e tovább, ezt még egyelőre nem lehet tudni. Brutális volt a line-up a búcsúra, nyilván, úgyhogy én megfogadtam, kettő dolgot fogadtam meg, nem, nagyon sok dolgot fogadtam meg ide nyáron. Egyik olyan srác, következő Fatboy Slim Brighton Big Beach butikra.
1: Fú, az nagyon-nagyon durva volt. Néztem a videókat, hogy mennyien voltak megint. Jézusom.
0: Hát 430 000 ember, ugye, mert hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Így voltak. Volt rá egy ember, nem tudtam elmenni. Mindegy, ez csak így zárójelben. És igen, és néztem a Defected Croatia-nak a videóit, és mondtam, hogy már pedig én úgy nem hallhatok meg, hogy nem látom élőben, ahogy a Mosty lejátsza a Hornit. Tehát én ezt mondtam, hogy nekem az volt a kapudrog az elektronikus tánczenéhez. Igen. 98-ban, Svájcban hallottam először, tökre megvan az egész, úgyhogy mondtam, hogy én úgy nem mehetek el a más világra, hogy nézem így az öreg Mustafát, ahogy földobja, hogy horni.
1: A Mustafa azért ugye, mert török származás.
0: Igen. Mustafa Gündoglu, és ugye ebből a Mustafából lett a Mosty, szóval...
1: Így van.
0: Szóval már most megvannak. Én nem várok itt évvégéig a fogadalmakkal. Én már most megfogadtam, hogy jövő nyáron nekem ez a kettő muszáj. Hát most már csak azt kérdezik, hogy a Fatboy Slim is bejelentse, hogy visszatér majd a Brighton Beachbe jövő nyáron. Adja az ég. Jó van. Krisztián, te meg jelentsd be, hogy jövő hétfőn visszatérsz hozzánk.
1: Mindenképpen.
0: Ennyi. Köszönjük
1: szépen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felborult két vasúti tartálykocsi, jelentős fennakadások vannak a MÁV-nál. Es tartott az Erdők hete, hamarosan pályára lép a foci válogatott. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Felborult két petróleumot szállító vasúti tartálykocsi Budapesten, a baleset Rákos állomás közelében történt. Az egyik kocsinál szivárgás is volt, ezt megszüntették. A baleset miatt teljes vágányzárat rendeltek el, így jelentős fennakadások vannak a Budapest-Miskolc és a Budapest-Békéscsaba vonalon. Az Intercity Miskolc felől csak 60-ig, Békéscsaba felől pedig Szolnokig járnak. Több elővárosi vonat kimarad vagy rövidebb útvonalon közlekedik. A keleti pályaudvar és Pécel 60, illetve Rákos hegy között pótlóbuszokat indítottak. A mai nappal kezdetét vette az Erdők hete, a programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
2: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozás, szakvezetések, nyílt napok. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
1: Hétvégén megtartják a 34. Európai Madármegfigyelő Napokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 19 megyében és Budapesten összesen 59 helyszínen szervez programot. A résztvevők feladata, hogy feljegyezzék többek között a megfigyelt madarak számát és a leggyakoribb fajokat. A rendezvény egyben játékos verseny is az országok között. Magyarország tavaly két kategóriában is első helyen végzett. A hazai adatokat vasárnap délután 4-ig lehet beküldeni. További részletek a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Ismét pályán a magyar labdarúgó válogatott. Márko Rossi szerint nehéz mérkőzés vár a csapatra az Északhírek ellen a Nemzetek Ligája B divíziójában. A szövetségi kapitány kiemelte, a házigazdák fizikális futballt játszanak, ezért végig koncentrálni kell és kevés gólra számít. Az Északhír magyar ma este 3:49-kor kezdődik. Továbbra is derült száraz időnk lesz, hajnalban csak néhol alakulhat ki átmeneti pára vagy köd. Reggel általában 5 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, de a hidegre hajlamos szélcsendes helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék sehol sem várható, a szél helyenként megélénkülhet, délután 22-25 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán is száraz idő várható, északban felhősödhet az esti órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az aktív koncertre látogatók a következő óra előadóiból majdhogy nem mindenkit láthattak már itthon Magyarországon, hiszen Lenny Kravitz járt már nálunk nem is egyszer, Beyoncé is volt itt, és sajnos csak egyszer, Sean Paul legutóbb pont idén nyáron koncertezett a Parkban, és hát Lady Gaga is töltötte már meg a Pap Lászlót. Nálunk most ő indítja az órát.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, mindenki más megnyugodhat, az S betűnél ütöttük most fel a naplót, úgyhogy ők fognak felállni a következő negyed órában. Sting jön Seb Mamival és a Desert Rose-zal, utána September a Cry For You-val, majd egy kis Soul Wave, utána pedig Shanice és az I Love Your Smile itt a Best FM a legjobb zenék között.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: do.
1: Best FM, a legjobb zenék. Annak ellenére, hogy a Düsseldorfi koncert előtt egy háztartási balesetben Nico Scherzinger elég komolyan leforrázta a lábát, végignyomta a koncertet, és mindenkit megnyugtatott, hogy az európai turné állomásait ez a kis baleset nem érinti. De Pussycat Dolls érkezik a has-hasra itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a korábban említett Pussycat Dolls előzenekaraként turnézik jelenleg Európában a most érkező Lil Kim, aki mellett ott van még Christina Aguilera, Maya, Pink, és persze Missy Elliott. Jön a Moláros betétdala,

Best FM a legjobb zenék a DreamWorks stúdió bajban van. Azért nem tudja elkezdeni a Trollok negyedik részét, mert még mindig a Shrek ötödik részének utómunkálataival vannak elfoglalva. Irigylem a problémáikat. Jön a Trollok első részének betétdel a Justin Timberlake-től. Can't

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A parlament egyelőre nem választott legfőbb ügyészt. Ismét elkaptak egy mohatolvajt, holnap lesz Szent Mihály napja. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az országgyűlés Szatmári Zoltánt. A titkos szavazáson 138-an az államfőjelöltje ellen voksoltak, egy képviselő tartózkodott. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka András köztársasági elnök a döntés után kiállt jelöltje mellett, de azt mondta, a szavazás eredményét tiszteletben tartja, azt a demokrácia működésének tekinti. Hozzátette, új jelöltjéről sem egyeztet majd a pártokkal. Újabb mohatolvaj került rendőr kézre. Egy 23 éves férfi csak nem fél tonnányi mohát lopott. Az 58 zsákot furgonjában találták meg, Bosodabói Zemplénben. Pénteken is felfedeztek egy illegális szállítmányt. Szabolcs-Szatmár-Berekben 37 zsák mohára bukkantak a rendőrök egy kis teherautóban. Szent Mihály napja lesz holnap. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja is, az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiumnak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
2: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyal. Védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót vitték Szent Mihály lovának.
1: A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Arénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dómban állt színpadra. Rod Stewart egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek, világszerte mintegy 250 millió lemeze fogyott. Ő az elmúlt fél évszázad egyik legsikeresebb koncert előadója is, becslések szerint világszerte 20 millió rajongó láthatta színpadon. Folytatódik a felhőtlen száraz idő, hajnalra kevés helyen átmenetileg pára, ködfoltok képződhetnek, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. A folytatásban derült napos, csapadékmentes idő lesz, a szelet többfelé élénk lökések kísérhetik a csúcsok, 22 és 25 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de ez most az indián nyár, ugye, amiben benne vagyunk. Úgy Satfer kb. Egész a jövő hét közepéig. Ha ez mégsem lenne elég, akkor picikét ráerősítünk a következő órában a mediterrán hangulatra, hiszen jön majd a Grease 2000 a Free Drive Zone-on Winnertől, és a Viva España is jön majd hamarosan a bombonnak köszönhetően.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, hogyha szigorúan csak a tényszerű adatokat nézzük, akkor ezzel a most érkező dallal gyakorlatilag semmi nem stimmel. Mert hogy 1997-ben jelent meg, és Görögországhoz sok köze nincsen, hiszen egy holland trance duo, a Free Drives készítette az egészet. Mégis ez lett minden idők egyik legnagyobb trance himnusza. Grease 2000, ezért kezdek itt a Besten a legjobb zenék között.

fok. A következő 5 nap időjárásáról ezt tudom elmondani, és hát a tartozékok sem tartogatnak úgymond túlságosan nagy változatosságot. A következő 5 napban ugyanaz lesz mindig. Szél nélkül, eső nélkül, szerencsére front nélkül és csapadék nélkül élvezhetjük az indián nyarat. Szóval hónapra is 24 fokos nappali maximumra és verőfényes napsütésre esik készülni országszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék, nem sokkal a megjelenés után volt, hogy ezzel kezdték a koncertet, most már inkább, mint hogy a nagy slágereket a végére hagyják. Jön a Reach Out for the Sunrise, és persze

Best FM, a legjobb zenék, a Salt and Pepper, és a maga módján megpróbálta felhívni a figyelmet a hívfertőzés veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön, a Let's Talk About Sex, a Salt and Pepper.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Pályázatot írnak ki a fogyatékossággal élők támogatására. Jön a szaunázók hétvégéje. Pára köd is lesz hajnalban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A pályázat új szakmai programok és szolgáltatások elindítására is lehetőséget biztosít. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgász Szövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi víz visszatartás segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgász érdekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
1: Fél tonna mohával bukott le egy sofőr Borsodban. A rendőrök Fony és Hejce külterületén állították meg a kis teherautót, amelyben 58 zsákban csak nem fél tonna mohát találtak. A 23 éves sofőr azt mondta, el akarta adni a növényt. Ellene lopás miatt indult nyomozás. Néhány nappal korábban egy másik furgonban 37 zsák mohát foglaltak le. A ciprus moha ugyan nem védett növény, de ekkora mennyiség eltávolítása már súlyosan károsíthatja az élőhelyet. Országszerte 37 helyszín csatlakozik idén a szaunázók hétvégéjéhez. Szombaton és vasárnap tematikus programokkal készülnek, október 3-án pedig közös központi eseményt is tartanak. A vendégek ekkor egy időpontban mindenütt ugyanazt a tematikus szauna felentést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. Továbbra is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, a hajnali órákban kevés helyen pára és ködfoltok jelenhetnek meg. A minimum hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között alakul, a fagyzugos területeken azonban fagypont közelébe süllyedhet. Napközben derült marad az ég, többfelé megélénkülhet a szél, kellemes meleg lesz, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul majd. Szerdán folytatódik a derült idő 25-27 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Pár napja volt a 25. évfordulója annak, hogy Britney Spears az MTV Video Music Awards díjátadó gálán egy több mint 2 méteres albino burmai pitonnal a nyakában adta elő vadonatű kislemezét, az I'm a Slave for You-t. Nálunk most a Stronger-rel és piton nélkül nyitja a következő órát itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék, 2 hét alatt 10 koncert ugyanazon a helyszínen. Ezt vállalta magára a Backstreet Boys a düsseldorfi Merkur Arénában. Mondanom csak el, mindegyik koncert teltházas volt is, és lesz is, hiszen pénteken már elkezdték ezt a sorozatot. Ugye péntek

Ajánlom. Best FM a legjobb zenék, a Messy Boys neve valószínűleg leginkább ennek a remixnek köszönhetően lett ismert, pedig azért előtte is és utána is elég nagy nevekkel dolgoztak együtt. Csináltak remixet Gloria Estefannak, az M-People-nek és Jamelia-nak is. Most MC Light-tal jönnek, és a Jamelnál itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És ha tényleg most van az indián nyár, akkor ebben mi még egy picit belekapaszkodunk, mondjuk indiánok nélkül, csak úgy simán a nyárba, a summertime-ba. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince is érkezik a mai utolsó 60 percben, 11 és éjfél között, ahol feltűnik még Eminem, Dido-val és a Stan-nel, illetve Montel Jordan, a This Is How We Do It-tel, Zsarul és a Shanti után.
1: Ez a Night Shift a Best

0: téged a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék 4 évvel ezelőtt ezen a napon ment körbe nagyon gyorsan a nagyon szomorú hír világszerte mindenhol, hogy 59 éves korában egy véletlenszerű kábítószer túladagolásnak köszönhetően elhunyt Coolio. 10 album, 10 gyerek, számtalan sláger, ebből jön most az egyik, a Too Hot itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint korábban már annyiszor. Szia, úgy tervezte, hogy ezt a most érkező dalt is majd valakinek másnak adja oda. Konkrétan Rihanna és Beyoncé volt a két opció, aztán végül lett a harmadik verzió, hogy ő maga énekli fel. Így született meg a Chandelier.

Best of a legjobb zenék a hétfőn, akkor ezennel túl is vagyunk. Nem volt ez olyan nehéz, ugye? Úgyhogy már csak 4 van hátra, és megint itt van a hétvége. Itt leszek megint én is, holnap 6-kor 120 percnyi funkival indítjuk a kedd estét. DJ Hangya fog majd hozzám csatlakozni. Jön ki Alice és a Trick Me, meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen